0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Viszmajor helyzetet hirdetnek majd az aszály miatt. Biológiai gyérítéssel indul a harc a szúnyogok ellen. Még napos és száraz lesz az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap ópusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülésről tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek ide víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Idén is megtartják a botra felsétát. A kampánnyal az egészség megőrzésre és a sport jótékony hatására szeretné felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz szombattól az ország 26 pontján egyebek mellett Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A helyszínen megmérik a résztvevők vércukrát és vérnyomását, majd egy kiadós Nordic Walking séta után ezt megismétlik. Mindez ingyenes, de előzőleg regisztrálni kell hozzá. Napos időnk lesz felhőkkel, de aztán nyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik, és sokfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 18-23 fokig emelkedik napközben. Holnap is kisüt a nap egy időre, de jóval több lehet a felhő, és csapadékra is készülni kell. Délután nyugaton 18, keleten 25 fok várható. Szombatra borult időt, kiadós esőt ígérnek, a nap inkább keleten bújhat elő egy kicsit, a fővárosban 20 fokra készüljenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ritkábban kasszálják a füvet Egerben a környezetvédelem érdekében. Elfogták az egri éttermi tolvajt, nem lesz Covid a hantavírusból. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Bevezeti a vágatlan május kezdeményezést a városvezetés Egerben, miután a lakossági visszajelzések alapján a többség támogatta az elképzelést. A döntés értelmében a következő időszakban elsősorban csak a legszükségesebb helyeken végeznek majd rendszeres kaszálást. A szakmai cél az, hogy a zöld felületek a szárazabb időszakban jobban megőrizzék nedvességüket és ellenállóbbak legyenek az asszállyal szemben. A döntéshozók felhívják a figyelmet arra, hogy ez a szemléletváltás a városképben is jól látható lesz majd. Több helyen a megszokottnál sűrűbb lehet a növényzet, így bizonyos területek kevésbé tűnhetnek rendezetnek a korábbi évek gyakorlatához képest. A természetközeli megoldás segíti a helyi élővilág megőrzését és a talaj kiszáradásának megakadályozását a hőségben. Közösségi oldalukon megköszönték az egrieknek a sok véleményt és hozzászólást, amik segítettek a végleges döntés meghozatalában. A program sikerét az év későbbi szakaszában értékelik majd a szakemberek a tapasztalatok alapján. Szorosabb együttműködésről állapodott meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete. A közös munka elsődleges célja egy hatékony mentorhálózat kialakítása és a komplex alapprogram szakmai támogatása, ami az egyetem tájékoztatása szerint jelenleg már csaknem 800 iskolában segíti az oktatást. Pajtókné Tarillon a rektor az ünnepélyes aláíráson hangsúlyozta, hogy kiemelt feladatoknak tekintik a pedagógus képzés színvonalának folyamatos emelését. Boldizsár Bertalan Gyula, az egyesület elnöke kiemelte, hogy szervezetük az ország minden pontjáról bevon szakértőket a köznevelés fejlesztésébe. A jövőben közös szakmai napokat és tájékoztatókat szerveznek, valamint a szakértők aktívan részt vesznek a mentorok kiválasztásában és képzésében is. Az egyetem konferencia termében aláírt dokumentum hosszú távú alapokat teremt a két intézmény közötti párbeszédhez. Az összefogás révén a hallgatók és a gyakorló pedagógusok is naprakész szakmai segítséghez juthatnak munkájuk során. A hétfői esőzések utáni hordalék és iszap eltávolításán dolgoztak az egri város gondozás munkatársai. A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt az Eger patak vízszintje megemelkedett, ami szennyeződéssel borította be a patak menti kerékpárutat és a végvári vitézek terén lévő pihenő lépcsőt, közölte a város. A helyreállítási munkálatok kedd reggel azonnal megkezdődtek, így a területet mára teljesen megtisztították. Hivatalos oldalukon köszönetet mondtak a lakosság türelméért, és hangsúlyozták, hogy továbbra is kiemelten kezelik a belváros tisztaságát és a biztonságos közlekedési feltételek biztosítását. Megnyitották a 16. Blaskó János festészeti emlékverseny pályaműveiből összeállított kiállítást az Egri Eventus üzleti művészeti szakgimnáziumban, számolt be róla a Heol. Az intézmény közel két évtizede ápolja a névadó művész és pedagógus emlékét, aki egykor 20 éven át vezette a helyi tanárképző főiskola rajz tanszékét. Sajtos Attila igazgató az ünnepségen hangsúlyozta, hogy ez az esemény egyszerre jelent tisztelgést a múlt előtt és találkozási pontot a jelen fiatal alkotói számára. A szakgimnázium szerint a verseny nem csupán egy egyszerű pályázat, hanem olyan közös érték, ami lehetőséget ad a diákoknak az önkifejezésre és a bemutatkozásra. A tárlaton látható művek a fiatalok világról alkotott képét és egymással folytatott művészi párbeszédét tükrözik. Az esemény célja, hogy Blaskó János szellemi örökségét tovább vigyék, miközben támogatják a jövő művész nemzedékét. A kiállítás a következő napokban várja a művészet kedvelő közönséget a szakgimnázium épületében, ahol a legkiemelkedőbb alkotásokat díjazták is a szakmai zsűri döntése alapján. Rendőrök, tűzoltók, mentők és katonák munkájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők pénteken Egerben a líceum előtti téren, ahol kék lámpás napot tartanak. A rendezvény célja, hogy a lakosság közelebbről is láthassa azoknak a szakembereknek a mindennapjait, akik az itt élők biztonságáért dolgoznak. Az esemény beharangozója szerint látványos bemutatókat tartanak majd, így lesznek szolgálati kutyák, drónnal kísért kommandós akció és egy tömeges baleseti mentést is szemléltetnek a szakemberek. A családbarát eseményen a gyerekek kipróbálhatják a különböző eszközöket, és közelről megtekinthetik a mentőautókat, tűzoltóautókat, sőt még egy rabszállító járművet is. A szakmai szervezetek, köztük a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság és a katasztrófavédelmi igazgatóság bűnmegelőzési tanácsokkal és technikai érdekességekkel is készülnek. Az ingyenes eseményen a hivatalos pályák iránt érdeklődők közvetlenül a szervezetek munkatársaitól kaphatnak toborzási információkat. A programot Airsoft lövészet és önvédelmi bemutató teszi még izgalmasabbá a délelőtt folyamán. Elfogták a rendőrök azt a 19 éves férfit, aki a múlt hétvégén tört be egy egri vendéglátóhelyre. A kerecsendi lakos az éjszakai órákban hatolt be az étterembe, ahonnan különböző szeszes italokat lopott el. Az egri rendőrkapitányság munkatársai nagy erőkkel indítottak nyomozást az ügyben, és a gyors adatgyűjtésnek köszönhetően alig egy nap alatt azonosították az elkövetőt. A fiatalt hétfőn el is fogták a hatóságok, majd gyanúsítottként kihallgatták a kapitányságon. A férfi beismerő vallomást tett, részletesen beszámolt tettéről a nyomozóknak. A rendőrség lopás büntett elkövetése miatt folytatja az eljárást, a gyanúsítottat pedig őrizetbe vették. Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a hatóságok kezdeményezték, hogy a férfi gyorsított eljárás keretében álljon bíróság elé. Az ellopott áruk egy része a házkutatáson előkerült, így a kár részben megtérülhet az üzlet tulajdonosának, közölte a rendőrség. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
3: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
2: Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Egyes hevesi területeken 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Csülle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató eső, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
2: A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípő szúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
5: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
2: A heti beosztás most Heves vármegyét nem érinti. A napsütéses időt csupán néhány gomoly felhő zavarhatja meg, csapadék ma nem valószínű Egerben. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik, éjszakára beborul az ég, hajnalban szórványos záporok is előfordulhatnak, és még holnap reggel is eleredhet az eső. Hétvégén egy mediterrán ciklon éri el térségünket, újabb számottevő csapadékkal, zivatarokkal, megerősödő széllel és lehűléssel.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek május 14-én. Hát a mai nappal túl leszünk a fagyos szenteken. Bonifác napja van. Sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel. Max M. Levente vagyok. George Michael dalát indítom, már is készül az Airi Mafia, és énekel nem sokára Jennifer Lopez is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 134. napján. Május 14-e van. Ma bonifácokat lehet ünnepelni. Ma van a vándormadarak világnapja. Azok előtt, a lenyűgöző állatok előtt tisztelgünk évről évre, akik több ezer kilométert repülnek, hogy életben maradjanak, fészkeljenek, majd újra útra keljenek. A vándormadarak világnapja nem csak a madárvilág ünnepe, hanem egy erőteljes emlékeztető is arra, hogy ezek az állatok milyen sérülékenyek, és mennyire ki vannak szolgáltatva a természetes élőhelyek pusztulásának, az éghajlatváltozásnak és az emberi tevékenység hatásainak. A Tiszató, a Hortobágya fertőtáj, vagy éppen a Kiskunság madárvilága világszinten is egyedülálló. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, vagy jó munkát, ha még nem ért véget az éjszakai műszak, vagy már ilyen korán elkezdődött a nappali. Kosin, Hide You, ez a folytatás a Besten.

0: Rádió Esztefem a legjobb zenék. Ma napos gomolyfelhős időnk lesz, estétől nyugat felől újabb záporokkal, zivatarokkal. Holnap is erre lehet készülni, mert hogy szombaton a jelenlegi számítások szerint egy mediterrán ciklon alakítja majd időjárásunkat. Még pontosabb, részletesebb időjárás jelentés hallható a hírek végén is. Fél hét után pedig a Rizzle Kicks folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kitakarították a kerékpárutat az Eger patakáradása után. Fiatal tehetségek alkotásaiból nyílt kiállítás Egerben, többfelé gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. A hétfői esőzések utáni hordalék és iszap eltávolításán dolgoztak az egri város gondozás munkatársai. A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt az Eger patak vízszintje megemelkedett, ami szennyeződéssel borította be a patak menti kerékpárutat és a végvári vitézek terén lévő pihenő lépcsőt, közölte a város. A helyreállítási munkálatok kedreggel azonnal megkezdődtek, így a területet mára teljesen megtisztították. Hivatalos oldalukon köszönetet mondtak a lakosság türelméért, és hangsúlyozták, hogy továbbra is kiemelten kezelik a belváros tisztaságát és a biztonságos közlekedési feltételek biztosítását. Megnyitották a 16. Blaskó János festészeti emlékverseny pályaműveiből összeállított kiállítást az Egri Eventus üzleti művészeti szakgimnáziumban, számolt be róla a Heol. Az intézmény közel két évtizede ápolja a névadó művész és pedagógus emlékét, aki egykor 20 éven át vezette a helyi tanárképző főiskola rajz tanszékét. Sajtos Attila igazgató az ünnepségen hangsúlyozta, hogy ez az esemény egyszerre jelent tisztelgést a múlt előtt és találkozási pontot a jelen fiatal alkotói számára. Az esemény célja, hogy Blaskó János szellemi örökségét tovább vigyék, miközben támogatják a jövő művész nemzedékét. A kiállítás a következő napokban várja a művészetkedvelő közönséget a szakgimnázium épületében, ahol a legkiemelkedőbb alkotásokat díjazták is a szakmai zsűri döntése alapján. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípő szúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek ilyen víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre jutatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: A heti beosztás most Heves vármegyét nem érinti. A napsütéses időt csupán néhány gomoly felhő zavarhatja meg, csapadék ma nem valószínű Egerben. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik. Éjszakára beborul az ég, hajnalban szórványos záporok is előfordulhatnak, és még holnap reggel is eleredhet az eső. Hétvégén egy mediterrán ciklon éri el térségünket, újabb számottevő csapadékkal, zivatarokkal, megerősödő széllel és lehűléssel.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Május 14-én csütörtökön a napos gomoly felhős időben estétől újból számítani lehet. Záporokra, zivatarokra 18-23 fok valószínű. Holnap hasonló időnk lesz. A mostani számítások szerint ugyanis szombaton egy mediterrán ciklon érkezik. Újabb csapadékkal persze azért a nap is előbújik. 18-25 fok várható majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Emily Sandétól a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő fél órában ébresztőt fúj majd a Criss Cross. Sőt, aláfestő zenét szolgáltat a reggeli tornához, ha úgy van. A testnevelés mellett persze lesz irodalom is, Berecki Zoltánnal. Telefon SMS Viber számunk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szakmai összefogás a pedagógus képzés fejlesztéséért, látványos mentési gyakorlatok a kék lámpás napon, ráfért már a földekre a hét elejé csapadék. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Szorosabb együttműködésről állapodott meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete. A közös munka elsődleges célja egy hatékony mentorhálózat kialakítása és a komplex alapprogram szakmai támogatása, ami az egyetem tájékoztatása szerint jelenleg már csaknem 800 iskolában segíti az oktatást. A jövőben közös szakmai napokat és tájékoztatókat szerveznek, valamint a szakértők aktívan részt vesznek a mentorok kiválasztásában és képzésében is. Az egyetem konferencia termében aláírt dokumentum hosszú távú alapokat teremt a két intézmény közötti párbeszédhez. Az összefogás révén a hallgatók és a gyakorló pedagógusok is naprakész szakmai segítséghez juthatnak munkájuk során. Látványos kék lámpás napot tartanak pénteken Egerben az Eszterházy téren. A rendezvényen a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai kutyás bemutatókkal, baleseti mentési gyakorlattal és jármű bemutatókkal várják a családokat. Az érdeklődők megismerhetik a legmodernebb technikai eszközöket, a hivatás iránt elkötelezettek pedig tájékozódhatnak a toborzási lehetőségekről is. Az esemény látogatása díjtalan, közölték a szervezők. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Egyes hevesi területeken 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Csülle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A napsütéses időt csupán néhány gomoly felhő zavarhatja meg, csapadék ma nem valószínű Egerben. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik, éjszakára beborul az ég, hajnalban szórványos záporok is előfordulhatnak, és még holnap reggel is eleredhet az eső. Hétvégén egy mediterrán ciklon éri el térségünket, újabb számottevő csapadékkal, zivatarokkal, megerősödő széllel és lehűléssel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok, a mai nappal túl leszünk, túléljük a fagyos szenteket, akik tegnap előtt este fehérré varázsolták a kékest, igen, havazott hazánk legmagasabb pontján. Ha már túlélők, jön a Destiny's Child-dal a Survivor. Hello, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számú.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 14-én, amikor is 173 éve, Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Emlékszem, gyerekkoromban tubusból ettük, ittuk, hát a sűrített tej kicsit sűrűbb, mint egy folyadék, szóval ezért vagyok bajban. Minden esetre köszönjük Gail Bordennek. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Nelly Furtadótól, ez a Say It Right. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Best FM a legjobb zenéke hét utolsó előtti munkanapján, napos gomoly felhős időnk lesz 18-23 fokkal, estétől újabb záporokkal, zivatarokkal, amelyek és a holnapi csapadék is a szombaton érkező mediterrán ciklon előfutárai. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben, 7:30 után pedig Sheryl Crow énekel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ritkábban kasszálják a füvet Egerben a környezetvédelem érdekében. Elfogták az egri éttermi tolvajt, nem lesz Covid a hantavírusból. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Bevezeti a vágatlan május kezdeményezést a városvezetés Egerben, miután a lakossági visszajelzések alapján a többség támogatta az elképzelést. A döntés értelmében a következő időszakban elsősorban csak a legszükségesebb helyeken végeznek majd rendszeres kaszálást. A szakmai cél az, hogy a zöld felületek a szárazabb időszakban jobban megőrizzék nedvességüket és ellenállóbbak legyenek az asszállyal szemben. A döntéshozók felhívják a figyelmet arra, hogy ez a szemléletváltás a városképben is jól látható lesz majd. Több helyen a megszokottnál sűrűbb lehet a növényzet, így bizonyos területek kevésbé tűnhetnek rendezetnek a korábbi évek gyakorlatához képest. A természetközeli megoldás segíti a helyi élővilág megőrzését és a talaj kiszáradásának megakadályozását a hőségben. Közösségi oldalukon megköszönték az egrieknek a sok véleményt és hozzászólást, amik segítettek a végleges döntés meghozatalában. A program sikerét az év későbbi szakaszában értékelik majd a szakemberek a tapasztalatok alapján. Rács mögé került az a 19 éves fiatal, aki egy egri étteremből lopott italokat az elmúlt napokban. A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozók 24 órán belül azonosították és elfogták a kerecsendítettest, aki beismerte tettét. A férfit lopás miatt hallgatták ki és gyorsított eljárásban állítják bíróság elé. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: És most néhány szó az időjárásról. A napsütéses időt csupán néhány gomoly felhő zavarhatja meg, csapadék ma nem valószínű Egerben. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik. Éjszakára beborul az ég, hajnalban szórványos záporok is előfordulhatnak, és még holnap reggel is eleredhet az eső. Hétvégén egy mediterrán ciklon éri el térségünket, újabb számottevő csapadékkal, zivatarokkal, megerősödő széllel és lehűléssel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 14-én, csütörtökön, a Bonifácok névnapján. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 173 éve ezen a napon Gail Borden feltaláló szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Két skifi alkotó, akiknek gyermekkorom meghatározó filmjeit köszönhetem. 74 éve ezen a napon született Robert Zemeckis, producer, Oscar-díjas rendező, a Visszajövőbe alkotója. És ma 82 éves George Lucas író rendező, a Csillagok háborúja atya. Ma 42 éve megszületett Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. 1973-ban ezen a napon született az amerikai énekes dalszerző Shanice. 1971. május 14 megszületett Danny Wood, az amerikai New Kids on the Block tagja. A sort pedig a szemtelenül fiatal, 96-os születésű holland DJ-producer Martin Garrix zárja. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szerencsére a ma reggel egy fokkal nyugisabb az utakon, mint amilyen volt tegnap meg tegnap előtt. Azért az M1-es ma reggel is lassú, három szakaszon is a főváros felé, Komáromnál, Tatabánya után és Bicske, valamint Biatorbágy térségében. Jó utat, ha dugó baleset van, várom én is az infót, 0620 55 55 155. A következő órában jön majd egy Maniac feldolgozás Szabiestől. És jön a CNC Music Factory is. De mindenek előtt egy rövid szünet, aztán folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kitakarították a kerékpárutat az Eger patakáradása után. Fiatal tehetségek alkotásaiból nyílt kiállítás Egerben, többfelé gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. A hétfői esőzések utáni hordalék és iszap eltávolításán dolgoztak az Egri város gondozás munkatársai. A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt az Eger patak vízszintje megemelkedett, ami szennyeződéssel borította be a patak menti kerékpárutat és a Végvári Vitézek terén lévő pihenő lépcsőt, közölte a város. A helyreállítási munkálatok kedd reggel azonnal megkezdődtek, így a területet mára teljesen megtisztították. Hivatalos oldalukon köszönetet mondtak a lakosság türelméért, és hangsúlyozták, hogy továbbra is kiemelten kezelik a belváros tisztaságát és a biztonságos közlekedési feltételek biztosítását. Megnyitották a 16. Blaskó János festészeti emlékverseny pályaműveiből összeállított kiállítást az Egri Eventus üzleti művészeti szakgimnáziumban, számolt be róla a Heol. Az intézmény közel 2 évtizede ápolja a névadó művész és pedagógus emlékét, aki egykor 20 éven át vezette a helyi tanárképző főiskola rajz tanszékét. Sajtos Attila igazgató az ünnepségen hangsúlyozta, hogy ez az esemény egyszerre jelent tisztelgést a múlt előtt és találkozási pontot a jelen fiatal alkotói számára. Az esemény célja, hogy Blaskó János szellemi örökségét tovább vigyék, miközben támogatják a jövő művész nemzedékét. A kiállítás a következő napokban várja a művészetkedvelő közönséget a szakgimnázium épületében, ahol a legkiemelkedőbb alkotásokat díjazták is a szakmai zsűri döntése alapján. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: A heti beosztás most Heves vármegyét nem érinti. A napsütéses időt csupán néhány gomoly felhő zavarhatja meg, csapadék ma nem valószínű Egerben. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik, éjszakára beborul az ég, hajnalban szorványos záporok is előfordulhatnak, és még holnap reggel is eleredhet az eső. Hétvégén egy mediterrán ciklon éri el térségünket, újabb számottevő csapadékkal, zivatarokkal, megerősödő széllel és lehűléssel.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Waka Waka újra töltve, azaz jön a foci VB himnuszainak királynője Shakira, az őrült Latina, aki az idei amerikai foci VB dalát is elkészíthette, a címe pedig Waka Waka helyett Dai Dai. Most a lokát indítom tőle, 5 perc elmúlt 8, hello, jó reggelt! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Szerencsére a mai reggel egy fokkal elviselhetőbb az utakon. Különösebben nagy dugókról nem tudok, hát ugye egy-két helyszínt leszámítva az M1-es felújítása miatt. A főváros felé vezető oldalon nagyon-nagyon megtorpan a pálya, sőt araszol Komárom előtt, Tatabánya után, illetve Bicske és Biatorbágy térségében is. Akinek van további közlekedés infója, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155. Nem sokára a CNC Music Factory-vel teszünk gyárlátogatást a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek szerelőcsarnokában. Most pedig a Black Eyed Peas folytatja. Where's the love? A Besten.

0: FM a legjobb zenék. Ma kicsit szeles, többnyire napos időnk lesz, 20 fok körüli maximummal, estétől záporokkal, zivatarokkal, amelyekből holnap még több jön. Szombaton ugyanis érkezik egy mediterrán ciklon. A hétvégén nem lesz valami szép idő. Gyönyörűen ragyognak viszont a csillagok az éterben, a hírek után jön a Simply Red és a Stars. Mindjárt jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szakmai összefogás a pedagógus képzés fejlesztéséért, látványos mentési gyakorlatok a kék lámpás napon, ráfért már a földekre a hét elejé csapadék. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Szorosabb együttműködésről állapodott meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete. A közös munka elsődleges célja egy hatékony mentorhálózat kialakítása és a komplex alapprogram szakmai támogatása, ami az egyetem tájékoztatása szerint jelenleg már csaknem 800 iskolában segíti az oktatást. A jövőben közös szakmai napokat és tájékoztatókat szerveznek, valamint a szakértők aktívan részt vesznek a mentorok kiválasztásában és képzésében is. Az egyetem konferencia termében aláírt dokumentum hosszú távú alapokat teremt a két intézmény közötti párbeszédhez. Az összefogás révén a hallgatók és a gyakorló pedagógusok is napra kész szakmai segítséghez juthatnak munkájuk során. Látványos kék lámpás napot tartanak pénteken Egerben az Eszterházy téren. A rendezvényen a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai kutyás bemutatókkal, baleseti mentési gyakorlattal és jármű bemutatókkal várják a családokat. Az érdeklődők megismerhetik a legmodernebb technikai eszközöket, a hivatás iránt elkötelezettek pedig tájékozódhatnak a toborzási lehetőségekről is. Az esemény látogatása díjtalan, közölték a szervezők. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Egyes hevesi területeken 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadék eloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A napsütéses időt csupán néhány gomoly felhő zavarhatja meg, csapadék ma nem valószínű Egerben. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik. Éjszakára beborul az ég, hajnalban szórványos záporok is előfordulhatnak, és még holnap reggel is eleredhet az eső. Hétvégén egy mediterrán ciklon éri el térségünket, újabb számottevő csapadékkal, zivatarokkal, megerősödő széllel és lehűléssel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Esztefem, a legjobb zenék. 20 fok körüli napos, gomoly felhős, kicsit szeles időnk lesz. Estétől záporokkal, zivatarokkal. Remélem azért még egy bringázás bele fog férni. Muszáj tekernem egyet ma, mert holnaptól még több zápor, zivatar várható, a hétvégén aztán meg pláne. Sajnos nem lesz ideális az idő a szabadtéri programokhoz. Szombaton mediterrán ciklon érkezik még több csapadékkal. És érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből is. Dario G, Carnaval de Paris a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De hát én Justin Timberlake vagyok, hát világkörüli turnén vagyok, mondta az őt igazoltató rendőrnek értetlenkedve Justin Timberlake, tudjuk mi lett a vége. Ő is itt lesz a Szenyoritával, illetve az Embertelen dal 2022-es verziója Geszti Pétertől, Lotfi Begitől és Presser Gábortól. A dugó baleset van közben, várom az infót 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ritkábban kasszálják a füvet Egerben a környezetvédelem érdekében. Elfogták az egri éttermi tolvajt, nem lesz Covid a hantavírusból. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Bevezeti a vágatlan május kezdeményezést a városvezetés Egerben, miután a lakossági visszajelzések alapján a többség támogatta az elképzelést. A döntés értelmében a következő időszakban elsősorban csak a legszükségesebb helyeken végeznek majd rendszeres kaszálást. A szakmai cél az, hogy a zöld felületek a szárazabb időszakban jobban megőrizzék nedvességüket és ellenállóbbak legyenek az asszállyal szemben. A döntéshozók felhívják a figyelmet arra, hogy ez a szemléletváltás a városképben is jól látható lesz majd. Több helyen a megszokottnál sűrűbb lehet a növényzet, így bizonyos területek kevésbé tűnhetnek rendezetnek a korábbi évek gyakorlatához képest. A természetközeli megoldás segíti a helyi élővilág megőrzését és a talaj kiszáradásának megakadályozását a hőségben. Közösségi oldalukon megköszönték az egrieknek a sok véleményt és hozzászólást, amik segítettek a végleges döntés meghozatalában. A program sikerét az év későbbi szakaszában értékelik majd a szakemberek a tapasztalatok alapján. Rács mögé került az a 19 éves fiatal, aki egy egri étteremből lopott italokat az elmúlt napokban. A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozók 24 órán belül azonosították és elfogták a kerecsendítettest, aki beismerte tettét. A férfit lopás miatt hallgatták ki és gyorsított eljárásban állítják bíróság elé. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban. Ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: És most néhány szó az időjárásról. A napsütéses időt csupán néhány gomoly felhő zavarhatja meg, csapadék ma nem valószínű Egerben. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik. Éjszakára beborul az ég, hajnalban szórványos záporok is előfordulhatnak, és még holnap reggel is eleredhet az eső. Hétvégén egy mediterrán ciklon éri el térségünket, újabb számottevő csapadékkal, zivatarokkal, megerősödő széllel és lehűléssel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Örülök, hogy jöttél, de most már mennyi a kedves Bonifác. A mai nappal búcsúznak a fagyos szentek, és örülök, hogy jöttél, a címe az óranyitó dalnak is. The Wanted, Glad You Came. Készül a Follow the Flow, a KLF Ricky Martin, és itt lesz a TLC is, a No Scrubs-al. Hello, 5 perc elmúlt 9. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fennem a legjobb zenék 1991-ig tekerjük vissza az időkerekét a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jön az amerikai rapper Dimples D és a Sucker DJ-je a bestem.

Ezt a FM a legjobb zenék. Kocsikázunk egyet Nellyvel, az amerikai rapperrel. Persze ez nem mindenhol egyszerű. Sőt, nagyon nehézkes az M1-esen Budapest felé, Tata térségében több kilométeres a dugó, kicsit távolabb, Biatorbágynál is megtorban a pálya, és ugyanez a helyzet az M3-ason, Nyíregyháza felé, Gödöllő és Aszót között is. Ez tehát a Ride With Me, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha már nagyon jól jönne a hétvége, akkor lehet örülni, a következő órában itt lesz a szombat, Saturday, Kenny Williams slágere. Persze, ha minden igaz, nem lesz jó idő hétvégén, úgyhogy be lehet pótolni a film elmaradásokat. Ha valaki nem látta a Wild Wild West-et Will Smith-szel, akár ezt is megnézheti hétvégén, a filmzenét pedig már a következő órában meghallgatjuk együtt. Ha közben dugó baleset van, valahol várom az infót, 0620 55 55 155. Rögtön szólnak újból a legjobb zenék itt a Westen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kitakarították a kerékpárutat az Eger patak áradása után. Fiatal tehetségek alkotásaiból nyílt kiállítás Egerben, többfelé gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. A hétfői esőzések utáni hordalék és iszap eltávolításán dolgoztak az egri város gondozás munkatársai. A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt az Eger patak vízszintje megemelkedett, ami szennyeződéssel borította be a patak menti kerékpárutat és a végvári vitézek terén lévő pihenő lépcsőt, közölte a város. A helyreállítási munkálatok kedreggel azonnal megkezdődtek, így a területet mára teljesen megtisztították. Hivatalos oldalukon köszönetet mondtak a lakosság türelméért, és hangsúlyozták, hogy továbbra is kiemelten kezelik a belváros tisztaságát és a biztonságos közlekedési feltételek biztosítását. Megnyitották a 16. Blaskó János festészeti emlékverseny pályaműveiből összeállított kiállítást az Egri Eventus üzleti művészeti szakgimnáziumban, számolt be róla a Heol. Az intézmény közel két évtizede ápolja a névadó művész és pedagógus emlékét, aki egykor 20 éven át vezette a helyi tanárképző főiskola rajz tanszékét. Sajtos Attila igazgató az ünnepségen hangsúlyozta, hogy ez az esemény egyszerre jelent tisztelgést a múlt előtt és találkozási pontot a jelen fiatal alkotói számára. Az esemény célja, hogy Blaskó János szellemi örökségét tovább vigyék, miközben támogatják a jövő művész nemzedékét. A kiállítás a következő napokban várja a művészetkedvelő közönséget a szakgimnázium épületében, ahol a legkiemelkedőbb alkotásokat díjazták is a szakmai zsűri döntése alapján. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók ártereje nem kerültek itt víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre jutatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: A heti beosztás most Heves vármegyét nem érinti. A napsütéses időt csupán néhány gomoly felhő zavarhatja meg, csapadék ma nem valószínű Egerben. A hőmérséklet 20 fokig emelkedik, éjszakára beborul az ég, hajnalban szórványos záporok is előfordulhatnak, és még holnap reggel is eleredhet az eső. Hétvégén egy mediterrán ciklon éri el térségünket, újabb számottevő csapadékkal, zivatarokkal, megerősödő széllel és lehűléssel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Irány a mosó Krisztina Aguilera-ba, persze, ha valóban jönnek az estére beígért záporok, zivatarok, kb. Felesleges, ugyanakkor, ha pont a mi autónkat találja telibe egy madár, én ilyenkor akár jön az eső, akár nem, begurulok egy kézimosóba, és gyorsan lecsapatom legalább azt a részt. Hello, 5 perc elmúlt, 10, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Yo, small tuna fish, I'll run. This is...

FM a legjobb zenék, Wild Wild West kontra Matrix, azaz Vadi Új, Vad Nyugat vagy Neo története. A kettő közül kellett választania annó Will Smithnek, és ő az előbbit választotta, amely óriási bukás lett, míg a Matrix igazi generációkon átívelő kultfilmé avanzsált, míg azt sem kárpótolta Will Smith-t, hogy a mozi egyik betétdalát is megírhatta. Ezt hallgatjuk most meg, jön a Wild Wild West a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki a Győr és Budapest közötti szakaszon. A külső sávban Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval válassza az átterelt belső sávot. Szintén az M1-es, de Hegyeshalom felé szemetet szednek Biatorbágy környékén. A 20-as kilométernél a korlátozás már megszűnt, de szakaszosan torlódik a forgalom. És három autó ütközött a 6-os főúton Szigetvár és Bogykapetert között. A 227-es kilométernél teljes útzár lépett érvénybe. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nálunk ez az időszak sosem múlik el. Ugyanez a címe a Krisztál dalának is, amely biztosan szól majd a délelőtt utolsó órájában, akárcsak a molokói. Telefon, SMS, Viber, ha közben dugó baleset van, várom az infót, a friss hírek után pedig szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több száz drón támadta éjjel Kijev térségét, megszűnt a veszélyhelyzet itthon, áttekernek Magyarországon, zajlik a Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz drón támadás érte, 11 eszközzel támadták a megyét. Több településen is károk keletkeztek, így Szolyván, Munkácson és Ungváron. Az eset miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született, az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ismét illegális gyümölcsárusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Mindez súlyos kockázat a fogyasztók számára, az árut ezért megsemmisítették. Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie, a 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a gyulai várlábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békéscsabáig. Az 5 napos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elnézést, rendelnék egy Avril Lavigne pizzát, kérek szépen, köszönöm szépen. Igen, a kanadai énekesnőről szülővárosának egyik pizzériájában még pizzát is neveztek el. Avril Lavigne érkezik a Girlfriend-del, aztán a Faith No More nem sokára, majd a Five és Mauro Picotto is. Hello, 4 perccel múlt 11, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, még egyessel kezdődött abban az évben utoljára az évszám, amikor megjelent a Five, most érkező dala a Keep on Moving, maradunk mi is mozgásban, a nap 24 órájában szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Este 6 és 8 között Mixben, a Night Shiftben ma az ezredforduló dance himnuszai White Boytól és DJ Millertől.

0: Best FM, a legjobb zenék továbbra is. Teljes útzár van a 6-os főúton Szigetvári és Bogykapetert között, ahol korábban három autó ütközött a 227-es kilométernél. Elterelik a forgalmat Rózsafa és Dencs háza felé. Az M0-áson, az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés miatt Gyál térségében csak egy sáv járható, a torlódás több kilométeres, és ugyanez igaz az M1-esre is, Budapest felé több szakaszon is nagyon-nagyon lassú a pálya. Nagy Igmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok a külső sávban, aki teheti a 61-es kilométernél személyautóval, válassza az átterelt belső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, és persze a zenei csemegékhez, melyek közül a So Many Times című gadzsós slágerrel indítja már Majoros Rita a délutánt. Friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Találkozzunk holnap reggel 6-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Amerikai-kínai csúcs találkozó zajlik Pekingben. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Nagyrészt napos idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődött az amerikai-kínai csúcs találkozó. Az Egyesült Államok elnöke és a kínai elnök Pekingben tárgyalnak. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz drón támadás érte. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópuszta-szeren. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Navy. Ezek a két évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel és meg lehessen akadályozni a fertőzést. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa eszé a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Megjöttem jó hangulatot hozni, és egy kis délutáni pesgést, mondjuk a New Level Empire-rel. De itt lesz Beyoncé, jön majd Sting is, Seb Mamival és a Desert Rose. A Hooligans is beúrik, most pedig Gácsó nyitja az órát itt a So Many Times. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Majoros Rita, és ez így lesz ma legalább 6 óráig, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Remek zenéket hozok, napkérdését, amiről majd lehet beszélgetni, lehet akár vitatkozni is, de természetesen ma is a főszerepben az isteni zenék lesznek. Érkezik hamarosan a New Level Empire és a Valódi a Republikkal, Chicane és a Lavender Run, előtte pedig a csodás Sting és Seb Mami dala a Desert Rose. És ha már érkezik, akkor Sting is hamarosan kis hazánkba érkezik, hiszen június 18-án Budapesten koncertezik, mi pedig már hangolódunk. Töltsék velem ezt a délutánt, megyek tovább Stinggel és Seb Mamival, Desert Rose, egy nagy kedvenc a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan vannak az utakon, autóban, kamionokban, teherautóban, sőt a jó idővel sokan bringáznak is. Nagyon vigyázzunk egymásra ma is az utakon. Ha pedig bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha gondol rám, vagy éppen a többi hallgatóra, és elküldi vagy felhív vele 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Erős a forgalom az M1-es autópályán, a főváros felé Győr és az M0-as autó csomópontja között. Feltorlottak az autók 4-5 kilométer hosszan, úgyhogy erre kell számítani. Sokan kerülnek az egyes főúton emiatt, úgyhogy így Szárliget után ott is feltorlottak az autók. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jöhetnek az útinfók. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt, a folytatásban is mindenkinek. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Aztán itt lesz velünk a Valmar, K. Kevin és Ella Junior dala. Volt pár alkalom.
2: Volt pár alkalom, de már nincs mit mondanom. Megtettem mindent én, hogy te boldog legyél.
1: És jön majd a Simply Red és a Something Got Me Started is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közzétették az új miniszterek feladat és hatásköreit. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Villányi Eszter vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely az új miniszterek részletes feladat és hatásköreit tartalmazza. Magyar Péter miniszterelnök 4 tárca vezetőnek, az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszternek vétójogot is adott. A kormányfő a tegnapi első kormányülés szünetében jelezte, hogy a minisztériumoknál megtörténik a tényleges átadás-átvétel. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Erről Hódmezővásárhelyen beszélt Bóna Szabolcs, az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján. Arra is kitért, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Navy. Ezek a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel, és meg lehessen akadályozni a fertőzést. Drónnal kutattak fel egy többszörösen körözött férfit Budapesten. A BRFK közlése szerint a 41 éves férfi ellen csoportosan elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés miatt lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. Ezzel ő nem törődött, így szökést követett el, ráadásul más ügyek miatt is elfogató parancs volt ellene. Drónnal kutatták fel, egy kerepesi ingatlanban fogták el és vették őrizetbe. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt 1 óra is lassacskán 5 perccel, úgyhogy jöhet a délutáni kávé, vagy mondjuk egy jó desszert ebéd után, és Rihanna dala a Pondoriklei, hogy le is táncoljuk azt a desszertet. Itt lesz majd Valmar, K. Kevin, LL Junior 3-asra és a volt pár alkalom. Most pedig a Deja Vu és az I Can't Stop indítja az órát.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Valaki autóban ülve, útközben hallgatja a Best FM-et, és mondjuk Budapesten autózik. Ha igen a válasz, akkor tessék figyelni a Stefánia út Tököli út kereszteződésénél, mert baleset történt, ezt írta Laci. Nagyon köszönöm az infót. De figyelni kell az M1-esen is továbbra is, mert erős a forgalom a főváros felé. Győr és az M0-as autóút csomópontja között torlódás van, és legalább 4-5 kilométeres ez a bizonyos torlódás. Sokan kerülnek az 1-es főúton, úgyhogy Szárliget után is feltorlódtak az autók. Az M0-áson, az M5-ös autópálya felé Vecsésnél javítják a szalagkorlátot, a 39-es kilométernél is több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, akár innen tud kerülőútról, bármiről, akkor jöhet az info. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék. A Rascal Flatt Life is a Highway dala után meghoztam a napkérdését is. Ma van az online románc világnapja, úgyhogy arra gondoltam, megkérdezem a hallgatóságot arról, hogy kinek mi a tapasztalata az online ismerkedéssel, vagy akár barátkozással kapcsolatban. Mennyire van ennek egyébként jövője, mennyire oké ez így, milyen akadályai vannak, és tényleg egyáltalán mik a tapasztalatok. Én azt gondolom, hogy simán indulhat így akár egy barátság is, egy párkapcsolat is. Nyilván talán akkor lehetnek gondok, hogyha esetleg nagyon messze vagyunk a másiktól, vagy mondjuk, ha nem találkozunk sokáig, csak mondjuk tényleg hónapokig akár az online térben beszélgetünk, akkor azért szerintem érhetnek meglepetések bennünket, vagy akár bele is szerethetünk egy képbe, ami aztán hát találkozás után nem biztos, hogy tényleg ugyanúgy van. Szóval jöhetnek a tapasztalatok az online ismerkedéssel kapcsolatban. 0620 55 55 155 a számunk, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe egy igazán vérpesdítő muzsikát hozok, egy kis diszkó hangulat és nyári hangulat Sean Paul-lal. VB Burnin a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Laci kérdezte, mi ez a dal, ami most szól? Hát nem más, mint a Bermuda és a London. Ezzel zártam ezt az órát. Pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, aztán a TNT és az Ébren álmodtunk. És itt lesz majd Krisztina Gellert.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdte a munkát az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Hatalmas mennyiségű illegális gyógyszert találtak. Délután több felhő érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azért hozták meg a döntést, mert Magyarországon az elmúlt 5 év csapadékhiányos állapota miatt tartósan az átlag alatt van a talajvízszint és folyamatosan csökken. A vizek megtartására összpontosítanak. Az aszály miatt térségi megoldásokra van szükség, tervezik a holtágak és belvíz csatornák feltöltését, és elárasztások is lesznek a vizet a tájba program keretében. Több mint 27%-ra nőtt a nők aránya a parlamentben, erről az országgyűlés elnöke számolt be közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes rámutatott, hogy a 145. helyről a 90. ugrott Magyarország világviszonylatban. A mostani arányjal még az uniós átlag alatt van hazánk. Érdekességként arról is ír, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. 36 raklapnyi illegális gyógyszert foglalt le a rendőrség, 22 helyszínen csapott le a hatóság. Egy logisztikai központban akkora mennyiségű illegális gyógyszer volt, hogy csak kamionokkal tudták elszállítani. 6 embert tanúként hallgattak ki, egy lengyel férfit pedig csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az akció nemzetközi együttműködésben zajlott egy olyan szervezet ellen, amely 7 éve ipari méretekben tévesztette meg a fogyasztókat, neves szakemberek nevét felhasználva reklámoztak engedély nélküli szereket. Európa szerte 16 országban több mint 200 helyen csaptak le a rendőrök egyszerre. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa eszi a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kinek mi a tapasztalata az online ismerkedésben? Ma délután ez a téma, így az online románc világnapján. 0-20-55-55-155 jöhetnek a sztorik, remélem, hogy a sikeres sztorik is, mellé pedig néhány isteni zene. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra is 3 perccel, úgyhogy jön a TNT, most pedig Kelly Clarkson. Vidám napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy kinek mi a tapasztalata az online ismerkedésben, mennyire lehet így tartós kapcsolatokat kialakítani, vagy mi a titka, mi a hátránya, szóval egyáltalán szimplán tényleg mik a tapasztalatok. Azt írja Gábor, hogy neki nagyon bejött még az ivives időkből, amikor mindenki ismerőse akart lenni, bejelölgettek random embereket, és bejelölt egy hölgyet, aki egy ismerősének volt az ismerőse, de nagyon szimpatikus volt neki, aztán visszajelölték egymást, elkezdtek beszélgetni, és egyébként azóta eltelt hát több mint egy évtized, és most már összeházasodtak, és gyermekeik is vannak, úgyhogy neki tényleg bejött. Nagyjából egy pár héten keresztül csak beszélgettek, egyébként 20-25 kilométerre laktak egymástól, és pár hétig csak beszélgettek, aztán találkoztak, és onnan datálható igazából az, hogy együtt vannak, úgyhogy ez egy sikeres sztori. Köszönöm, hogy megírtad. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még ide akár a hasonlók, illetve ha van ellenpélda, én arra is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Miközben isteni zenéket hallgatunk, mindjárt jön Subbase Monster, és a négy ütem előtt a Christina Aguilera és a Genie in a Bottle a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A budapesti autózóknak van egy hírem, a Dohány utca, Hásfa utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott egy kis fennakadásra kell készülni. Figyelni kell a 4-es főúton is, Ebesnél egy teherautó és két autó ütközött a 212-es kilométernél. Az utat lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelik. Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-as autó csomópontja és a Bicskei csomópont között az autókból kidobált szemetet szedik össze. Jelenleg Herceghalomnál járnak, 2-3 kilométeres a torlódás, ami mögöttük már felsorakozott. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Ritkábban kasszálják a füvet Egerben a környezetvédelem érdekében. Elfogták az egri éttermi tolvajt, nem lesz Covid a hantavírusból. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Bevezeti a vágatlan május kezdeményezést a városvezetés Egerben, miután a lakossági visszajelzések alapján a többség támogatta az elképzelést. A döntés értelmében a következő időszakban elsősorban csak a legszükségesebb helyeken végeznek majd rendszeres kaszálást. A szakmai cél az, hogy a zöld felületek a szárazabb időszakban jobban megőrizzék nedvességüket és ellenállóbbak legyenek az asszállyal szemben. A döntéshozók felhívják a figyelmet arra, hogy ez a szemléletváltás a városképben is jól látható lesz majd. Több helyen a megszokottnál sűrűbb lehet a növényzet, így bizonyos területek kevésbé tűnhetnek rendezetnek a korábbi évek gyakorlatához képest. A természetközeli megoldás segíti a helyi élővilág megőrzését és a talaj kiszáradásának megakadályozását a hőségben. Közösségi oldalukon megköszönték az egrieknek a sok véleményt és hozzászólást, amik segítettek a végleges döntés meghozatalában. A program sikerét az év későbbi szakaszában értékelik majd a szakemberek a tapasztalatok alapján. Rács mögé került az a 19 éves fiatal, aki egy egri étteremből lopott italokat az elmúlt napokban. A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozók 24 órán belül azonosították és elfogták a kerecsendítettest, aki beismertetettét. A férfit lopás miatt hallgatták ki és gyorsított eljárásban állítják bíróság elé. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
4: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rágcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
3: És most néhány szó az időjárásról. Időnként eltakarhatják felhők a napot, de napközben még kicsi az esélye, hogy elered Egerben az eső. Ez inkább késő éjszaka, kora hajnalban lesz valószínű, majd egyre inkább csapadékosra fordul az idő, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap már jóval hűvösebb lesz, a mostani 20 fokos csúcshoz képest 4 fokkal alacsonyabb marad a csúcshőmérséklet, majd jövő héten visszatér a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes csütörtök délutánt mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. 18 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben, van felhő, de van napsütés is. Ma esernyőre nem lesz szükség, holnap annál inkább, hozom a részleteket. Mellé pedig íme a dalok, elsőként itt van a korona.
2: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 18 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. Vannak felhők, néha több, néha kevesebb. Látjuk a napot, nem látjuk a napot. Holnap nem biztos, hogy fogjuk látni. Borult időnk lesz, ezzel párhuzamosan pedig jöhet a csapadék. Azért mondom feltételesben, mert megnéztem különböző ilyen csapadék összeg térképeket, valami ehhez hasonló a neve, és mindegyik különbözőeket mond. Ami biztos, az az, hogy megérkezik egy olyan zivatar hullám, ami a mai napon már citromsárga riasztással jár az ország nyugati felében, a nyugatinak is a nyugati felében. A holnapi napon megkapja az egész ország a citromsárga riasztást, aztán jön a szombat, amikor mi még benne vagyunk éppen hogy Hevesvár megyével, és itt a keleti tájak, és akkor vasárnap pedig már csak a nagyon-nagyon keleti vármegyék kapják meg a citromsárga riasztást. Ebből is látni, hogy nyugatról kelet felé tart az a zivatar hullám, ami csapadékot hoz magával. Sokfelé érdemi csapadék van kilátás, ugyanakkor a mennyiség eloszlása továbbra is bizonytalan. Ezért említettem ezt a térképet, amelyet megnéztem, mert nagyon egyiken sem tudják megmondani, hogy akkor hol, mekkora mennyiségben, mikor várható az a csapadék, folyamatosan fog esni, sok fog esni, kevés fog esni. De ahogy közelítünk itt az időpontokhoz, és gondolok itt akár a holnapi rendezvényre, kék lámpás nap lesz az Esterházy téren, délelőtt 9 órától. Én szerintem még ott nem kapunk csapadékot, majd valamikor délután érkezik ide Heves vármegyébe. Ezek most a legfrissebb előrejelzések, és azt mondom a szervezőknek is, hogy nagyon megnéztem itt a térképet, és külön bújtam, hogy vajon mikor jön, viszont a felhők már itt lesznek velünk. Lehet, hogy enyhe csapadék abból előfordulhat, és a hétvégén is, hogyha bármilyen programot terveznek, szerveznek, akkor mindig nézzenek rá, és minél közelebb vagyunk, tehát akarunk szombaton csinálni egy kerti bulit, akkor nézzük meg már szerintem először péntek este, utána meg majd valamikor szombat a reggeli órákban, hogy vajon mit mondanak. Annyira bizonytalanok ezek az előrejelzések. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is irány a 90-es évek. Itt van a Snap a Besten.

0: tartom, várlak. 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jönnek az ünnepeltek, hogy kikről és hogy miről híres a mai nap. Ez következik most. Tessenek fülelni és figyelni, mert hozom az egri születésnaposokat, az egri DJ-ket, akiket ismerhetnek. Úgyhogy, na, többet még nem árulok el, menjünk szépen sorba. Május 14-e van, csütörtök, a Bonifácok és a Gyöngyik a fő-fő névnaposak. A mai napon Aglája, Bekény, Bekes, Bónis, Gemma, Gyöngy, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Juliana, Julianna, Julinka, Juliska, Kora, Korália, Koral, Násfa, Ompoly, Paszkál és Paszkália nevű kedves hallgatóinkat is Isten értesse nagyon-nagyon sokáig. Remélem nem kell mondanom, hogy még mindig itt vagyunk a fagyos szentekkel, a mai nap a Bonifácoké, és ezzel még nincs vége, mert hogy jövő hét után van Orbán napja, ez május 25-e, ez pünköst hétfőre esik majd, az is a fagyos szentek közé tartozik, úgyhogy ez most ez az időszak. Meg úgy látszik, hogy a csapadék ide, na mindegy, térjünk vissza az ünnepeltekre. Itt vannak a Bonifácok, latin eredetű, a Bonifácius névből jön, a jelentése jó sors embere, jótevő, öncélúak, a birtoklás nem igazán az erősségük, az anyagi gondoskodás a legfőbb jellemzőjük, érzékenyek, nagy a szeretet igényük, röviden, tömören. Ezt kell tudni a Bonifácokról, ezt mondja a számmisztika nevük elemzése után. És itt vannak a Gyöngyik. Gyöngyi névnap októberben is van, de ilyenkor is ünnepelhetnek. A pogány magyar eredetű Gyöngy névből jön, az I képzővel alkotott újabbkori név, valamint a gyöngyvér becézett alakja is. A jelentése gyöngy. A gyöngyik odáig vannak és imádják a gyerekeket. Értük akár áldozatot is hoznak, nagy-nagy áldozatot, hát ez természetesen az anyaságban valósul meg, legkönnyebben. Hivatásukban is megjelenik pedagógusként, babysitterként, gyerekorvosként, védőnőként próbálnak elhelyezkedni a legtöbb gyöngyi. Rendkívül fontos számukra az érzelmi kötődés, csak olyan pár a megfelelő számukra, aki a biztonságot és az állandóságot tudja biztosítani. Ezt mondja a számmisztika gyöngyi név elemzése után. A kutyusok közül a Gömböc és a Suba nevűek, a cicák közül a Maffia és a Simlis nevűek, örcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Morca nevűek a mai nap névnaposai. Nagyon jó egészséget a kis kedvenceknek is. Jöjjenek a születésnaposok, először egy picike kis elemzés, és utána pedig hú, hozom őket. Mondom, itt vannak már az ismertek. Na nézzük először is az elemzést. Mi jellemző azokra a bikákra, akik május 14-én születtek? Az erényei közé tartozik, hogy nagyon modern, újító, pontos emberek. A hibáik, hogy túlságosan makacsok, és olyan szorongó típusúak. Az egészségi állapotuknál nagyon fontos, hogy a fogukra figyeljenek oda mindig, járjanak el, nézessék meg, ott lehetnek problémák, és fej, hát itt a fejfájás, migrén. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók bármi, amiben valamit fel tudnak fedezni, amiben tudnak kutakodni. Kiválóak mondjuk űrhajósnak is, építésznek, építőmérnöknek, ez is itt áll a nagykönyvben, és akkor nézzük név szerint a születésnaposokat. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Csorba Rudolfné Rózsika nénit a kerek évfordulóval. Rózsika néni, minden szépet és jót kívánok, és millió puszit küldök mellé. Ma van Tompos Anettnek is a születésnapja. Nagy-nagy puszi neki. Ma ünnepel, és remélem, hogy a Lions Clubnál volt már valami kis összeröffenés, mert hogy Rimár Petinek ma van a születésnapja. Rimár Pétert is Isten éltesse. Gál Ádám is május 14-én született. Nagyon-nagyon jó egészséget neki is. Bótáné Rózsa Ági is május 14-ei. Neki is minden szépet és jót. Bata Istvánnak is ma van a születésnapja. Neki is jó egészséget kívánunk. Akár csak Dorkó Benjaminnak, ő is ma született. Jó egészséget. Katona István is a mai nap szülötte. Igaz, hogy ő már Budapesten lakik, de szerintem azért néha csak így ide fülelget, ha más nem így online, és hallgatja a Best FM-et, és Losányi Csabai születésnapos, neki is nagy-nagy puszit kívánunk. és a végére hagytam azt a két DJ-t, aki az egyik szaraszotában van, ő nem más, mint Karácsony Zoli, úgyhogy Karinak is nagy-nagy pusszantás, és ma ünnepel Kokónk is születésnapot, Kótner Károly. Kokó neve nagyon sokaknak ismerős lehet. Azoknak, akiknek nem ismerősük, valószínű, hogy nem itt voltak fiatalok Egerben a 90-es években. Hát még a 90-es évek előtt, meg egy picit után is, mert hogy Kokó nagyon sokáig zenélt, nem csak Egerben, hanem itt a környéken több helyen is hallhattuk őt. Úgyhogy remélem, hogy itt van most velünk, és hallgat, mert hogy hoztam neked egy dalt, Kokó, irány a 90-es évek. Boldog születésnapot!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik most pénteken, május 15-én, délelőtt 9 órától egészen délután 1 óráig kék lámpás nap itt Egerben, az Eszterházi téren. Aki csak teheti, látogasson ki, ismerje meg azokat, akik értünk dolgoznak minden nap. Lesz szolgálati kutyás bemutató, támogató kommandó bemutató drónnal, tömeges baleseti mentés, bűnmegelőzéssel kapcsolatos információk, beülhetünk járművekbe, mentőautóba, tűzoltóautóba, rendőrautóba, rendőrmotorra is felpattanhatunk, és ott lesz kint a rabszállító, amelyet ugyancsak megnézhetünk testközelből. Ez a kék lámpás nap most pénteken itt Egerben, az Eszterházi téren 9 órától egészen délután 1 óráig. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Szakmai összefogás a pedagógus képzés fejlesztéséért, látványos mentési gyakorlatok a kék lámpás napon, ráfért már a földekre a hét elejé csapadék. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Szorosabb együttműködésről állapodott meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete. A közös munka elsődleges célja egy hatékony mentorhálózat kialakítása és a komplex alapprogram szakmai támogatása, ami az egyetem tájékoztatása szerint jelenleg már csaknem 800 iskolában segíti az oktatást. A jövőben közös szakmai napokat és tájékoztatókat szerveznek, valamint a szakértők aktívan részt vesznek a mentorok kiválasztásában és képzésében is. Az egyetem konferencia termében aláírt dokumentum hosszú távú alapokat teremt a két intézmény közötti párbeszédhez. Az összefogás révén a hallgatók és a gyakorló pedagógusok is naprakész szakmai segítséghez juthatnak munkájuk során. Látványos kék lámpás napot tartanak pénteken Egerben az Eszterházy téren. A rendezvényen a rendőrség, a mentők és a katasztrófa védelem munkatársai kutyás bemutatókkal, baleseti mentési gyakorlattal és jármű bemutatókkal várják a családokat. Az érdeklődők megismerhetik a legmodernebb technikai eszközöket, a hivatás iránt elkötelezettek pedig tájékozódhatnak a toborzási lehetőségekről is. Az esemény látogatása díjtalan, közölték a szervezők. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Egyes hevesi területeken 50% fölötti lett a talaj legfelső részének nedvesség tartalma. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
3: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Időnként eltakarhatják felhők a napot, de napközben még kicsi az esélye, hogy elered Egerben az eső. Ez inkább késő éjszaka, kora hajnalban lesz valószínű, majd egyre inkább csapadékosra fordul az idő, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap már jóval hűvösebb lesz, a mostani 20 fokos csúcshoz képest 4 fokkal alacsonyabb marad a csúcshőmérséklet, majd jövő héten visszatér a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes délutánt mindenkinek, 3 perccel vagyunk 4 óra után, ebben az órában megnézzük, hogy mi történik Eger útjain, ha bármi van, 0620-355-6555-ös írjanak vagy hívjanak. Jön a Magna Cum Laude, a Főnököm című dallal, elsőként pedig íme Martin Solveig itt a Besten.
0: 100,7 Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: 16 óra 39 perc van, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, rengeteg piros szín van most Eger útjain. Amikor valaki néz egy térképet, én például a Google Maps-nek nézem a térképét, ilyenkor be van állítva, hogy forgalom, akkor ez be van állítva, akkor pedig jelzi, hogy hol mennyien vannak. Minél sötétebb egy útszakasz, tehát itt a piros, elindulunk a sárgától, a citromsárgától, és akkor szépen így egyre sötétebb, ott már ilyen vérvörös színű, ott rendesen állnak a gépjárművek, és se előre, se hátra. Ilyen sok van itt Egerben. Mondhatnám a déli város részben, például itt a hármas csomópontot, a Kistályai, a Sas és a Kertésznél látom ezt a nagyon sok autót. Mátyás királyon ugyanígy elmondható, ahol mindig nagyon piros, az a Véda alatt van. Ez ugye a telepített Trafipax, ahol mindenki gyorsan lelassít egy ilyen 40-es tempóra, hogy biztos, ami biztos. Itt azért érdemes megint csak megemlíteni, hogy ez a telepített Trafipax, ez már nem csak azt nézi, hogy mennyivel közlekedünk, hanem azt is, hogy van-e a kezünkbe valami. Hát jó esetben ugye a kormánynak kell benne lenni, vagy két kézzel kell fognunk, vagy pedig az, hogy be van-e kötve a biztonsági övünk. Ugyanezt látja az a Véda, ami pedig Egerbakta irányába, ha megyünk ott is, ott áll egy a tábla előtt, tehát az Eger tábla vége előtt, Eger vége tábla előtt. Jó, ahogy megyünk ki a 24-esen. Nagyon sok autót látok, tehát a négy sávosokon, ugyanez elmondható Eger belvárosában, forgalmas területnek, nagyon-nagyon forgalmasnak ítéli meg most a Barkóczi utcát és környékét. Ez a térkép rengeteg, én szerintem ott nem csak autóval, hanem gyalogossal is, Bazilika környékén, itt is eszméletlen sok autó. Az a jó, hogy szép időben, jó időben autózhatunk, a mai napon még, és itt Egerben, gyorsan rá is nézek a térképre, mert hogy a mai napon már kint van a citromsárga riasztás az ország nyugati, úgy mondom, hogy a Dunántúlon, annak is a nyugati részén, mert hogy érkezik a csapadék, az a csapadék, ami már meg is érkezett Zalaegerszegnél, Szombathelynél, Nagykanizsánál már öntözi a földeket. Ez az, ami a holnapi napon itt majd nálunk is. Hát nem ezek a felhők, de ez az a zivatar hullám, ami eléri Magyarországot, és öntöz bennünket a következő pár napban. Ha bármilyen információjuk van az utakról, 06-20-355-65-55-ös, érkezik a Sugar Babes és az Overload itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik most pénteken, május 15-én, délelőtt 9 órától egészen délután 1 óráig kék lámpás nap itt Egerben, az Eszterházi téren. Aki csak teheti, látogasson ki, ismerje meg azokat, akik értünk dolgoznak minden nap. Lesz szolgálati kutyás bemutató, támogató kommandó bemutató drónnal, tömeges baleseti mentés, bűnmegelőzéssel kapcsolatos információk, beülhetünk járművekbe, mentőautóba, tűzoltóautóba, rendőrautóba, rendőrmotorra is felpattanhatunk, és ott lesz kint a rabszállító, amelyet ugyancsak megnézhetünk testközelből. Ez a kék lámpás nap most pénteken itt Egerben, az Eszterházi téren 9 órától egészen délután 1 óráig. Ez volt a programajánló. Jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Kitakarították a kerékpárutat az Eger patakáradása után. Fiatal tehetségek alkotásaiból nyílt kiállítás Egerben, többfelé gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. A hétfői esőzések utáni hordalék és iszap eltávolításán dolgoztak az egri város gondozás munkatársai. A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt az Eger patak vízszintje megemelkedett, ami szennyeződéssel borította be a patak menti kerékpárutat és a végvári vitézek terén lévő pihenő lépcsőt, közölte a város. A helyreállítási munkálatok kedreggel azonnal megkezdődtek, így a területet mára teljesen megtisztították. Hivatalos oldalukon köszönetet mondtak a lakosság türelméért, és hangsúlyozták, hogy továbbra is kiemelten kezelik a belváros tisztaságát és a biztonságos közlekedési feltételek biztosítását. Megnyitották a 16. Blaskó János festészeti emlékverseny pályaműveiből összeállított kiállítást az Egri Eventus üzleti művészeti szakgimnáziumban, számolt be róla a Heol. Az intézmény közel 2 évtizede ápolja a névadó művész és pedagógus emlékét, aki egykor 20 éven át vezette a helyi tanárképző főiskola rajz tanszékét. Sajtos Attila igazgató az ünnepségen hangsúlyozta, hogy ez az esemény egyszerre jelent tisztelgést a múlt előtt és találkozási pontot a jelen fiatal alkotói számára. Az esemény célja, hogy Blaskó János szellemi örökségét tovább vigyék, miközben támogatják a jövő művész nemzedékét. A kiállítás a következő napokban várja a művészet kedvelő közönséget a szakgimnázium épületében, ahol a legkiemelkedőbb alkotásokat díjazták is a szakmai zsűri döntése alapján. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípő szúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mokics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek innen víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juthatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
2: A heti beosztás most Heves vármegyét nem érinti. Időnként eltakarhatják felhők a napot, de napközben még kicsi az esélye, hogy elered Egerben az eső. Ez inkább késő éjszaka, kora hajnalban lesz valószínű, majd egyre inkább csapadékosra fordul az idő, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap már jóval hűvösebb lesz, a mostani 20 fokos csúcshoz képest 4 fokkal alacsonyabb marad a csúcshőmérséklet, majd jövő héten visszatér a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, mérik a sebességet a K2-esen, 0620-355-6555-ös, hogyha információjuk van az utakról, írjanak vagy hívjanak. DJ Antoine érkezik, elsőként itt van a Welcome to Saint-Tropez a Best-en.
0: 100,7 Best-en.

17 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Ha esetleg vízi kalandokat terveztek a következő napokban, érdemes megnézni az előre jelzéseket, a tavi viharjelzéseket. Jelenleg a Tiszatónál nincs, viszont a Velencei tónál és a Balatonnál is első fokú figyelmeztetés van érvényben, csak óvatosan mindenkinek. Jön az Alliance Ethnic itt a Best.

0: 17 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Megkezdődtek a balesetveszélyes úthibák javításai itt Egerben. Azt írja az EGRI önkormányzata közösségi oldalán, hogy az EGRI úthálózat hibáinak javítására kiírt önkormányzati közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel az új eljárás lefolytatása a jogszabályi előírások miatt még időt vesz igénybe. A városvezetés úgy döntött, hogy a közlekedés biztonság érdekében azonnali aszfaltozási munkálatokat rendel meg azokon a helyszíneken, amelyeket balesetveszélyesnek minősítettek. Az elmúlt hetekben az önkormányzat mintegy 9,5 millió forintból végeztette el a legsürgetőbb helyreállításokat. Ezek között volt víznyelőrácsok, aknafedlapok környezetének javítása, valamint megszüntették a mély balesetveszélyes kátyukat. A beavatkozások érintették a Sertekapu, Kossuth, Széchenyi, Klapka, Cifrakapu, Arany János, Faiskola, Hadnagy, Barkóczi, Valon és Kertész utcákat, emellett dolgoztak a Bazilika melletti gyalogátkelőhelynél, valamint a Bicskei Aladár Usztada környezetében is. Folyamatosan figyelemmel kísérik az utak állapotát, ugyanakkor a lakosság együttműködésére is számítanak, aki baleset veszélyes úthibát észlel, a város üzemeltetési irodának jelezheti a problémát a következő e-mail címen, és most nagyon figyeljenek, városüzemeltetési iroda egybe végig, kukac.eger.ph.hu. Ide lehet küldeni akár fotó formájában is. Érkezik Macklemore és Ray Dalton itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Best.

100,7 Best FM a legjobb zenéi. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak a dance stílusú dalok White Boy-jal és DJ Millerrel. Ez tehát a Night Shift minden este 6 és 8 óra között itt a 100,7-en. Én pedig megyek, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megtörtént a minisztériumok átadása és átvétele, kisiklott egy Intercity gyománál, holnap borongós időnk lesz, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templom fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: 2 órányi dance
4: mostantól.
3: 6-7-ig én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance himnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből. Itt van a

50 mix egyelőre, mert hogy mindegyik mixen lett már 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint, ugye melyiket én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcloud oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el lehet érni, és természetesen minden mix

klasszik house darabok kerülnek elő, köszönhetően Lauer Krisztiánnak, ugyanígy 6 és 8 óra között. Ha kell, akkor funky, DJ Hangyával, szerdánként pop és rádiós lágerek Effendivel, szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit áll ilyenkor a lemezjátszók mögé, a vasárnap pedig a chill, a lounge és a deep house zenéké. És hogyha csütörtök, akkor az bizony dances csütörtök, most már több mint 4 éve, 6 hétig van a White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ha már a Stardust a Music Sounds Better With You-val így megalapozta a hangulatot, akkor ilyen franciás vonalon engedjük el ezt a 60 percet, de csak egy nagyon-nagyon rövid ideig, mert aztán 7-től már DJ Miller csütörtöki rezidensünk áll a lemezjátszók mögött, és ő pakolja tovább a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance hínuszait, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mérséklődött az aszály, nem lehet látogatni a fekvőbetegeket a borsodi kórházakban, holnap sok felhő lesz felettünk az égen, és országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 milliméternyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó betegellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőt tenítőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Jönnek a záporok, estig főleg a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, máshol marad a száraz idő. Holnap már sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütésre számíthatunk, ráadásul bárhol eleredhet az eső, az ivatarok környezetében pedig a szél is megerősödik. Ma éjszaka 9-16 fok, holnap napközben pedig 18-25 fok várható. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogy ezt soha nem húzták be reklámzenének?
3: Yahoo!
4: Még egyszerű, nem?
2: Nem. Nem, mert tudod, de izé a Windowsnak például a Rolling Stone Start Me Up volt a, nem is tudom, 90-es évek végén, amikor megjelent az
4: mivel
2: valamelyik
4: kerülhetett
2: Windows.
4: Az nekik, White Boy? Gondolj hát, bele, gondolom, mibe kerülhetett?
2: Gondolom, így belenyúlt így a belső zsebébe az öreg Bill Gates.
4: Igen. Egyenesen a garázsból hozott egy zsák pénzt.
2: Mit mondott a Mick Jagger? Mennyi? Pont van nálam annyi. Igen. Tessék fel.
4: És egy nylon szatyorból előemelte.
2: Na, hát körülbelül. Na, hát akkor Celebration, a tánc ünnepe ez a következő 60 percben. Még, mert az előző 60 perc is az volt. De hát
4: jó, de hát az White Boy-jal volt, szóval
2: hát
4: azért érted,
2: hogy mostantól hát meg aztán.
4: Erre rálicitálni. Na mindegy, megpróbáljuk.
2: Mindig sikerül. Na megjött a csütörtök esti házigazda, úgyhogy Dezes csütörtök még egy órán keresztül DJ Millerrel.
0: Best FM. A legjobb zenék. Mixben.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ez is egy nagyon kitűnő példa arra, hogy az ilyen egyébként szomorú, kellemetlen, traumatikus témákat, élményeket nem csak ilyen melankolikus dalokban lehet feldolgozni.
2: Nem. Hát a Romeo és Júliára gondolsz?
1: Nem, konkrétan a Young Hearts
2: rapjére. Sokan onnan ismerik ezt a dalt.
1: Igen,
2: és ugye ez
1: a Kim Mazzell, igen, és ki is volt ennek az eredet? Ja, Kelly Staton.
2: Így van. Köszönjük, Sándor. Ön nyert.
1: Pedig a hangja a nagy Wikipédia, aki tud mindent. Hogy a csaj egy bántalmazó kapcsolatban volt benne, de annyira, hogy ott tényleg 20. emeletről történő kilógatás, meg minden volt, aki belőle
2: egyik volt. Ezért jó, hogy szállodában laksz, mert nem tudnak kilógatni a 20.
1: De hát ott pont valahol...
2: Tényleg, hát elvileg ott ugye nyithatatlan ablakok vannak elvileg, nem? Az a hírjárja.
1: Hát, hogy azóta, vagy a fene tudja. De hogy egy ilyen bántalmazó kapcsolatban volt benne, és akkor, amikor valahogy végül sikerült ebből kiszabadulni, és akkor a menedzsere mondta, hogy figyelj, írd ki magadból, és akkor ebből született meg a Young Hearts Run Free, amire egyébként nem gondolnád.
2: Hát nem.
1: De egy más nem mondjak, Janet Jackson Together Again.
2: Igen. Egy óriási... A Tina Turnernek is voltak hasonló dolgai egyébként.
1: Igen,
2: ugye,
1: de hogy tényleg...
2: A barátjával nem volt mindig jó.
1: Persze, tehát ott azért persze őt is megrágta az élet, de hogy a Together Again, és ott például ő ilyen traum, vagy ilyen szintén ilyen feldolgozási jelleggel, valami nagyon közeli barátja, azt hiszem hívfertőzésbe elhújt. Mm-hmm. Nem mondod meg, hogy egy diszkó klasszikus lett a Together Again. Na hát, és ez
2: elég szépen.
1: A hála az égnek. Hála az égnek.
2: Imádom, amikor hallom nálatok.
1: Az Ultranaté Free-vel, ugye az az érdekesség, ugye, hogy az Ultranaté személyesen mondta el, hogy egyébként ő egy ilyen R.E.M. Losing My Religion típusú dalra gondolt, amikor ezt a Free-t megírta, csak hát aztán ugye...
2: Hát akkor nem sikerült.
1: Hát jött a... Hogy
2: így sikerült. Így sikerült.
1: A producer párosnak kezdtem
2: végig.
1: Mutus Swing. Nem, hát az már csak a remix, de hogy
2: azt hittem, hogy a remixre gondolsz.
1: Nem, hogy már az eredeti is, ugye, hogy oda került, most mindjárt utána nézek, hogy kik is voltak az eredeti producere, és hát ők aztán végül mondták, hogy nem kéne ezt ilyen rockosba elvinni.
2: Jó lesz ez így.
1: És születettek klasszikus.
2: Jó lett.
1: Jó lett.

0: a lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: De persze, hogy jó, majd miért nem mondtad volna jól? Hát mikor mondtál te hülyeséget? Soha hát se nem.
2: Hát erről a barátaim tudnának sokat mesélni, hogy mennyi hülyeséget hordtam össze világéletemben. De ez most pont lejött,
1: igen. Ez most a szakma, úgyhogy ja, abszolút jól mondtad, igen. Tehát a mood to swing, ugye, tehát neki köszönhető ez a,
2: igen,
1: ez
2: az alapcsomag, és akkor utána jöttek a mindenféle igen, még igen, sikeresebb igen, remixek, igen. És ez így volt 20 évig utána.
1: Na figyelj, beszéltünk már most.
2: A Jacko film?
1: Igen, te láttad?
2: Nem, már egyébként a múltkorjában beszéltük, hogy el kéne menni azon a héten, amikor erről beszéltük, akkor jelent meg a film egyébként a magyar mozikban.
1: Igen, mert a hangjában meg azóta beszéltük, és mondta, hogy meg már látta.
2: Na, hát mi meg majdnem elmentünk, de tudod, ahol van egy gyerek, meg mondjuk még két kutya, meg, tehát ott azért elindulni moziba, meg el is jutni, már majdnem elmentünk.
1: Két gyerek, két kutya, két macska.
2: Tudom, hát azért nekem. Mondom neked, mert megérted, érted. Tehát tudom, hogy te is ebből élsz.
1: Pontosan, na, és ha már ott tartunk, hogy ki miből él, Imre dátumait, akkor legyél kedves, terítsd ide nekünk.
2: Nagyon egyszerű dolgom lesz ezen a héten, mert Budapest szíve, a belváros, a jó öreg Borbár, igen, az bemelegítés. Utána pedig holnap után megyek, az a szombaton Kisbérre, és az én drága rezidenciám, ahol ugye egyébként 2003 óta kísértek folyamatosan, ugye
1: azóta tart az kisebb, nagyobb,
2: igen, kisebb-nagyobb kiadásokkal, és ott lesz egy rendezvény, ahol hát a 90-es és a 2000-es évek legjavát próbálom majd játszani, sztár vendég a színpadon, és hát mi drága kisbéri közönségünk, úgyhogy már alig várom.
1: Most vesz, hogy csókoltatjuk.
2: Át is fogjuk neki adni rendesen.

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Hát idén volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy 20 éve, hogy ez az egész elektronikus tánczenei szintér, ez gyökereiben megváltozott, köszönhetően ugye a Daft Punk híres hírhet piramisos fellépésének, és aztán ugye onnan a turnénak. Ugye hát ez a Coachella fesztiválon voltak ők először 2006-ban, úgyhogy most itt ezzel kapcsolatban jöttek velem szembe így a mindenféle érdekességek meg infók, ugye hogy akkor már 10 éve nem lépett fel a Daft Punk, és a Coachella szervezők meg minden évben bombázták őket, hogy léci.
2: Szóval volt, hogy... Megtört a jég egyszer csak, vagy mi a mondás?
1: Volt, hogy jó fejek voltak, volt, hogy válaszoltak, hogy nem. Volt, hogy nem is válaszoltak, és
2: azt
1: hogy
2: választod, azt szoktam mondani.
1: Hát hogy... igen, csak azért mégis. És azt mondja, ők minden évben elküldték az esélytelenek nyugalmával. És akkor mondták, hogy akkor hello, akkor és mondták, hogy jó. És akkor mondták, hogy jó, akkor figyelj, akkor lenne rá 350 000 dollárunk, hogy akkor mit szóltok hozzá azért az egyéze. Mondta a csávó, ugye a Busy P, a Pedro, nem is tudom, hogy hívják, az akkori menedzser, mondta, tök jó, mekkora színpad, mert akkor vinnénk egy ilyen...
2: Hoznak ezt, azt.
1: De szó szerint, vinnénk egy kisebb díszletet. És aztán utána derült ki, hogy ugye ez mindig ők így mondják, és ez ilyenkor... jössz rá, hogy ez tényleg így van. Mondták, hogy ezt sose a pénzért csinálták. A komplett 350 000 dollárt elköltötték
2: vizuálra,
1: a piramisra, a technikát. Tehát az egészet ők nullából építették föl. Tehát nem az volt, hogy bementek
2: tehát
1: egy ilyen...
2: amikor mondta, hogy viszik, akkor még nem volt meg.
1: Igen.
2: Hanem tudták, hát hogy van rá ennyi pénz.
1: Tehát volt, meg volt az ötlet, és akkor úgy voltak, hogy hát ez 350 000 dollárt.
2: Abból, amikor pénzt, akkor gyorsan ezt elküldjük előre látványra. Hát figyelj.
1: Mert mondták, hogy figyelj, azt mondjuk, hogy ilyen tehát, hogy konkrétan az, hogy ők élőben tudják ott vezérelni a zenét, tehát ez nem 20 évvel ezelőtt, akkor nem úgy működött, mint hát most, hogy ez.
2: Hogy egy enter és kész. Igen.
1: Persze, tehát ott azt mondta, olyan számítógépeket kellett egymással minden, persze, szinkronizálni. Úgyhogy piff, így elfüstöltek 350 000 dollár, de hát, ahogy mondani szokták, the rest is history, igen, ugye?
2: Ahol bevétel van, ott kihadás is. Szóval megboldogult nagymamám, mondta annak idején.
1: Na csak, hogy ugye egy Around the World-el búcsúzunk, tehát búcsúzik DJ Miller. Köszönjük szépen, amikém, jövő csütörtök.
2: Én itt leszek, már akkor vissza. Is köszönöm, sziasztok, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Figyelmeztetést küld a NAV azoknak, akik elrontották az adóbevallásukat. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, holnap országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan rontották el az adóbevallásukat, több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV azért, hogy javítsák a beadott dokumentumot. A legtöbb esetben adatok hiányoznak, vagy rosszul vannak kiszámolva a kedvezmények, esetleg nincs megadva az a számla szám, ahová a visszaigényelhető adó utalható. Még van idő javítani a hibákat, május 20-áig kell leadni az adóbevallásokat. Addig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Még mindig tombol a pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint nagyjából 20 féle fás és lágyszárú növényvirágpora van most a levegőben. Jelenleg a fenyőfélék, a pázsitfűfélék, valamint a tölgy, az eperfafélék, a vadgesztenye és a bodza virágpora okozhatja a legtöbb tünetet az azokra érzékenyeknél. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, ezt közölte az önkormányzat. Azt írták, hogy legfeljebb 20 ember és több száz kontakt személy lehet érintett, ezért a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Az érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagokat juttattak el, a város lakosainak pedig felhívták a figyelmüket arra, hogy fokozottan ügyeljenek a személyes higiénia betartására. A hepatitis A a májat támadja meg, és annak a gyulladását okozza. Idén is megrendezik a futókörök napját. Szombaton az ország rekordtemborítású futópályáira várják a mozogni vágyókat, az eseményen résztvevők pedig kilométereket gyűjthetnek a lakóhelyüknek, így a mozgás a közösségi összefogásról is szól, ezt mondta rádiónknak Antal Ferenc, a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke.
2: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtám futókörön lehet összemérni a településeknek a terejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Hogy pontosan milyen helyszíneken várják a mozogni vágyókat, azt a futókoroknapja.hu oldalon lehet megnézni. Elővehetjük az esernyőket. Ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hihetetlen, hogy ma George Lucas születésnapján nincsen semmiféle Star Warshoz kapcsolódó világnap ennek örömére. Cserébe a Csivavák világnapja ma van, meg van még egy születésnaposunk is, egy énekesnő, akiről majd beszélek akkor, amikor aktuális lesz. Aktuális lesz, mert hogy érkezik majd ebben az órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenek. Nyilván egy 25-30 évvel ezelőtt lett volna az igazi, amikor még egyben volt a csapat, még Lisa Leftai López is az élők sorában volt. De hát most ennek kell örülni, hogy idén júniusban 5 alkalommal is élőben lesz látható és hallható a TLC Európában. Norvégia, Dánia, Svédország, Olaszország és Anglia. Ez az 5 júniusi dátum és júniusi helyszín van 2026-ra. És aztán remélhetőleg majd az amerikai turném alatt, amikor is az N-Vogue-gal és a Salter Pepával zenélnek együtt, annyira rákapnak a turnézás ízére, hogy esetleg még egy körre majd visszajönnek Európába. Jön a Waterfalls!

Itt FM a legjobb zenék. Jelenleg a New Yorki Broadway egyik musicaljében Michelle Obama szerepében tündököl az a hölgy. A 1973-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Pittsburghben Shanice Lorraine Wilson néven, és hát a világ köszönhetően például ennek a dalnak csak Shanice-ként ismeri. Érkezik az I Love Your Smile! Boldog születésnapot Shanice-nek!

Best FM a legjobb zenék. Holnap reggel 10-től egészen este 11-ig tessék úgy kalkulálni, hogy a Nyugati téren, a Jókai utca, illetve a Terész körút, valamint a felüljáró alatt a Terész körút előtt, a visszafordító előtti parkolóban tilos lesz gépjárművel megállni gyűlés miatt.

Best Stefan a legjobb zenék, hogyha bárkinek feltett szándéka, hogy idén nyáron élőben szeretné látni, hallani a Maroon 5-ot, egész sok dátumból tud már választani. Én azonban a július 3-át

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megtörtént az átadás átvétele volt és a jelenlegi miniszterek között. Kisiklott egy Intercity gyománál, esős napok jönnek, a hétvégén kiadós csapadék várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a békés Intercity gyoma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templomok fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Esős napokra számíthatunk, ma éjszaka a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, holnap pedig bárhol eleredhet az eső, ráadásul sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütés várható. Az ivatarok környezetében pedig a szél is megélénkül majd. Ma éjszaka 9-16 fok valószínű, holnap napközben pedig 18-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Ponyvaregény című filmben megismert Miserlo című dalt nem azért játszották a 2004-es athéni olimpia számos helyszínén, mert annyira tetszett volna nekik a filmen, hanem mert eredetileg ez a dal egy görög népdal. És aztán abból lett egy surfrock dal, abból meg egy hip-hop dal, köszönhetően a Black Eyed Peasnek. Jön a Pump It!
3: Ez a Night Shift a Best

0: a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: What guys talk about? You know, the finer things in life.

Best FM a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím, az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Feltölti a földeket a sok csapadék, már a hétfői kormányülésen egyeztetnek az aszbesztszennyezésről, kellenek az esernyők, borongós csapadékos időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 milliméternyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó beteg ellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy Texas, Amerika egyik állama, ez ugye egyértelmű, hogy Pompei egy ókori római város, amelyet ugye a Vesuv kitörése semmisített meg, ezt is tudja mindenki, de ugye a White Town az vajon mely városra utalhat, azt senki nem tudja. Jön majd a Texas is, itt lesz majd a Pompei és a Bastille-tól, meg persze a White Town is érkezik.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

Best FM a legjobb zenék, az eredetileg két fős zenei projektet, manapság már csak az egyik alapítótok, Simon Marlin viszi egyedül a hátán. Ő az, akit a fellépéseken is lehet látni Shape Shifter néven, kivéve az Egyesült Államokban. Jár oda is, de mivel hogy ezt a nevet már egy Los Angeles-i hip-hop banda korábbról birtokolja, ezért ott Shape UK néven lép fel. Jön a Shape Shifter, és a back.

Best FM, a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazz-zel láttam a Fateless élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless szóval.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagylemezük hanyadik lett az angol nagylemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az Inner Smile itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Aztán most már egészen biztosak lehetünk benne, hogy idén nem lesz Spice Girls reunion, hogy más nem mondjak, Melanie C, aki hamarosan érkezik, egész ősszel Ausztráliában fog majd turnézni, és ha már Ausztrália, egy ausztrál csapat is érkezik a mai utolsó 60 percben, a Savage Garden jön nem sokára, a To The Moon and Back-kel, itt a Best Album.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Magyarországon a legjobb zenekarost érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

legjobb zenék, véget ért a csütörtök, véget ért a mai Night Shift, holnap pedig indul a hétvége legalábbis, akkor, amikor mi majd érkezünk a Night Shift-tel, akkor az már tényleg a hétvége kezdete lesz. A Night Shift Extra-ban DJ Effendi csatlakozik majd hozzám, vagyis a szerdai hangulathoz hasonlóan holnap is pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indulunk. Jön Eve és a Gangsta Lavin, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.